90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Jazz FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

dráma. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Sok szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Elszabadult tigris lőttek ki Lipcse közelében, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezerszámra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csaknem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Botra fel Szolnokon. Rollerest ütött el egy autó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 18-a van, hétfő. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezerszámra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botra fel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A középpontban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomás méréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb első részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit szabálysértési eljárásban vizsgálja a szolnoki rendőrkapitányság. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Zajlik a fizető parkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést. Mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a kézi kovácsolással készült, csavarok nélkül összeállított szerkezetet a toronyból elemenként bontották ki, mert daruval nem lehetett megközelíteni. A restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Bezárt a szolnoki Véső úti strandfürdő, mert megkezdődött az átállás a téli üzemről a nyári működésre. Az üzemeltető a Szolnoki Sportcentrum közölte a szoljon.hu-val, hogy az 50 méteres medencéről leszerelik a fedett sátrat, emellett helyreállítási és felújítási munkákat is végeznek a létesítményben. A strand május 18-án hétfőn nyit újra. Az 5 medence közül elsőként 2-t, az úszó és a termál medencét lehet majd használni. Kulturális gálával emlékezett meg névadója születésének 350. évfordulójáról a szolnoki II. Rákóczi Ferenc magyar-német kéttanítási nyelvű általános iskola, írja a szoljon.hu. Az ünnepi rendezvényt a Szigligeti Színházban tartották, ahol a Rákóczi diákok léptek színpadra. A nézőtéren az intézmény vezetése, pedagógusai, az alapítvány tagjai és a szülők foglaltak helyet. Az intézmény egész évben tematikus programokkal tiszteleg névadója előtt. Ezek közül a gála volt az egyik kiemelt rendezvény. Több járműben és egy lámpaoszlopban is kárt okozott egy ittas sofőr Szolnokon, vádat emeltek ellene. A szoljon.hu megtudta, a 24 éves nő 2025 májusában jogosítvány nélkül vitte el édesapja autóját, majd a Széchenyi városrészben egy parkolókocsinak ütközött. Ezután továbbhajtott, később pedig egy jelzőlámpának és egy lámpaoszlopnak is neki csapódott. A vádirat szerint a nő szándékosan is nekihajtott egy jelzőlámpa oszlopának. A balesetekben senki sem sérült meg, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A szolnoki járási ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott az ügyben. Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információi szerint a jelentkezés már elindult, május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Enyhébb és egyre barátságosabb idő rajzolódik kitérségünkben. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A gomoly felhők ugyanakkor időnként megnövekedhetnek, ezért elszórtan rövid záporok továbbra is előfordulhatnak. Napközben egyre kellemesebb lesz az idő, és több helyen már a 22-24 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok! Az év 138. napján, május 18 hétfő, Alexandrák, Erikek, ők a névnaposok. Sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levanta vagyok, Nelly Furtado, a Krisztál, aztán Maxi Priest. A következő percek kínálata hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Ezt FM, a legjobb zenék, jó reggelt, május 18-án hétfőn. Ma van a Múzeumok Világnapja. A célja, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok társadalmi szerepére, kulturális örökségünkre és a múzeumi szakmára. És jön egy újabb, hát ha nem is muzális darab, de mindenképpen a 90-es és 2000-es évek egyik felejthetetlen slágere, a 4 Minutes, Justin Timberlake-től, Madonnától és Timbaland-től hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Az ország keleti felén még lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon a nap is kisüthet már, de estétől délnyugat-nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. A maximum 18-23 fok között alakul, de a pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fokokat is látok az előrejelzésben. Még több friss info a hírekben, fél hét után pedig a Gorillaz folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Botra fel Szolnokon. Rollerest ütött el egy autó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket. Ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, bordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botra fel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A középpontban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomás méréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb első részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. Enyhébb és egyre barátságosabb idő rajzolódik ki térségünkben. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A gomoly felhők ugyanakkor időnként megnövekedhetnek, ezért elszórtan rövid záporok továbbra is előfordulhatnak. Napközben egyre kellemesebb lesz az idő, és több helyen már a 22-24 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet. A Dunántúlon már pár órás napsütéssel indul a hét, míg keleten még lehet egy-egy zápor zivatar, estétől viszont nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. 16-21, holnap 18-23, szerdán már 19-25 fok lesz, a következő napokban is számítani kell még záporokra, zivatarokra, a pünkösdi hosszú hétvégére viszont egészen 27-28 fok környékére melegszik az időjárás. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Kanye West-től a Stronger a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, ideje meghallgatni a legfrissebb híreket. Hét után pedig folytatjuk majd többek között Desirével. És Rúzsa Magdival is. Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Izgalmas csillagászati együttállás. Gálával ünnepelt a szolnoki Rákóczi iskola. Ittasan tarolt le egy nő autókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 18-a van, hétfő. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdcsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt. Mondta rádiónknak Focster Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert az együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk, nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
1: Kulturális gálával emlékezett meg névadója születésének 350. évfordulójáról a szolnoki II. Rákóczi Ferenc magyar-német két tanítási nyelvű általános iskola, írja a szoljon.hu. Az ünnepi rendezvényt a Szigligeti Színházban tartották, ahol a rákócis diákok léptek színpadra. A nézőtéren az intézmény vezetése, pedagógusai, az alapítvány tagjai és a szülők foglaltak helyet. Az intézmény egész évben tematikus programokkal tiszteleg névadója előtt. Ezek közül a gála volt az egyik kiemelt rendezvény. Több járműben és egy lámpaoszlopban is kárt okozott egy ittas sofőr Szolnokon, vádat emeltek ellene. A szoljon.hu megtudta, a 24 éves nő 2025 májusában jogosítvány nélkül vitte el édesapja autóját, majd a Széchenyi városrészben egy parkolókocsinak ütközött. Ezután továbbhajtott, később pedig egy jelzőlámpának és egy lámpaoszlopnak is neki csapódott. A vádirat szerint a nő szándékosan is nekihajtott egy jelzőlámpaoszlopának. A balesetekben senki sem sérült meg, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A szolnoki járási ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott az ügyben. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is változékony, de alapvetően kellemes tavaszi időre készülhetünk térségünkben. A friss meteorológiai modellek alapján sok lesz a napsütés, ugyanakkor időnként erőteljesebb komoly felhőképződés is várható. A délutáni és esti órákban elszórtan kialakulhatnak futózáporok. A hajnalok továbbra is hidegek lehetnek, ezért a korán indulóknak még szükségük lehet kabátra.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra után pár perccel az új hét első reggelén, május 18-án hétfőn, Maxim Leventa vagyok. Sok boldogságot az Alexandráknak és az Erikeknek. Ha névnapos, szülinapos ismerős van, lehet dobni egy üzenetet, egy köszöntőt a 0620 55 55 155-re. Én pedig közben indítom a No Doubt dalával az órát. It's my life.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a nap és a hét, és a 90-es évek elején még nem nagyon használtuk azt, aminek ma a múzeumok mellett a világnapját ünnepeljük, az internetet. És akármilyen hihetetlen, de megvoltunk nélküle, aztán nyilván amikor már az életünk része lett, akkor sokkal kényelmesebbé tette azt például, és ugye a zenére is hatással volt, már nem csak CD-n, vagy nagylemezen, kazettán, nehogy Isten, lehetett meghallgatni kedvenc zenekarunk dalait, hanem az interneten is. Jöjjön most az egyik személyes kedvencem is, a Jamiroquai és Little L című daluk, itt a Besten. Jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék. A pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fok, kellemes nyárias idő lesz. Addig viszont még lehetnek záporok, zivatarok, így ma is a maximum 18-21 fok körül alakul. Részletek a hírek végén, aztán az N-Vogue jön a Salt-n-Pepával. What a man!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan félnek a tűrős tarazsaktól. Folytatódik a járdaépítési program Jászberényben. Huszár kiállítás nyílt Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 18-a van, hétfő. Sokan félnek a tűrős darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tűrős darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
1: Idén is támogatja az önerős járdaépítést és járdajavítást a Jászberényi Önkormányzat. Tudatta a szoljon.hu. A program célja a rossz állapotú, repedezett járdaszakaszok felújítása és a biztonságosabb közlekedés elősegítése. A város a lakossági kezdeményezésekhez földnedves kézbetont, homokos kavicsot és a bontott törmelék elszállításához szükséges konténert biztosít. A kérelmeket június 30-áig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályára postai úton, személyesen vagy elektronikusan. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a beérkezett igényeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. A Történelem viharaiban címmel Huszár kiállítás nyílt Szolnokon az Abanovák Agóra Kulturális Központban. Tudatta a szoljon.hu. A tárlaton Kertai Zalán festőművész huszárokról készült alkotásait mutatják be. A kiállítás a magyar huszárság történetét, viseletét és szellemiségét idézi meg. A megnyitón a szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, valamint a Magyar Szabja Vívó Iskola mesterei tartottak bemutatót. A programhoz könyvbemutató is kapcsolódott. Mádai Norbert és Pogrányi Szintia közös kötete a huszár ábrázolások történetét mutatja be korabeli képek és metszetek alapján. Enyhébb és egyre barátságosabb idő rajzolódik ki térségünkben. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A gomoly felhők ugyanakkor időnként megnövekedhetnek, ezért elszórtan rövid záporok továbbra is előfordulhatnak. Napközben egyre kellemesebb lesz az idő, és több helyen már a 22-24 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 1967-ben a mai napon született Heinz Harald Frentzen, német autóversenyző, korábbi Forma 1-es pilóta. 1956-ban ezen a napon született Jim Mogini, gitáros, billentyűs dalszerző, a Midnight Oil alapító tagja. 1969. május 18. megszületett Martika, amerikai énekes, dalszerző, színésznő, legnagyobb slágere a Toy Soldiers 1989-ben, 2 hétig vezette az amerikai slágerlistát. 1962-ben a mai napon született Sandra, német popénekesnő. 1957. május 18 megszületett a román származású, de Németországban alkotó Mihály Krecu, az Enigma projekt mögött álló zeneszerző, producer, több mint 100 millió eladott lemezzel. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Többek között attól a Shakirától, aki nem csak az idei foci VB hivatalos himnuszát jegyzi, de fellép, idén először lesz majd a szünetben ugyanúgy, mint az NFL-ben halftime show, szóval fellép a foci döntő szünetében is Madonnával és a K-pop szupercsapattal, a BTS-sel. A következő órában Beyoncé mellett halljuk Beautiful Liar, és itt lesz a Compact Disco is. ha dugó baleset van, várom az infót. Szuszonásnyi szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Botra fel Szolnokon. Rollerest ütött el egy autó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket. Ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, bordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botra fel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A középpontban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomás méréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb belső részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. Enyhébb és egyre barátságosabb idő rajzolódik kitérségünkben. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A gomoly felhők ugyanakkor időnként megnövekedhetnek, ezért elszórtan rövid záporok továbbra is előfordulhatnak. Napközben egyre kellemesebb lesz az idő, és több helyen már a 22-24 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Úgy bizony, például a Robin Restől, vagy Whitney Houstontól, az első pedig a Black Legend-i, a You See the Trouble With Me, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó hetet, jó készülődést, jó munkát kívánok. Remélem nem hagytam ki senkit és semmit, ha mégis 0620-55-55-155. Alexandra Erik napja van, sok boldogságot minden ünnepeltnek. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM, a legjobb zenék.
5: 1975, we brought you an album with a song.

0: Blast FM, a legjobb zenék. Hát főleg a focit nem kedvelő hölgyek most fogják be a fülüket. Újból foci VB év van. 2026-ot írunk, a labdarúgó világbajnokság döntőjét pedig július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban. És világszerte nézők millióit várják a képernyők elé, de nem csak a foci, a zenerajongókat is. A FIFA Instagram posztban jelentette be, hogy Shakira, Madonna és a K-pop szupercsapat a BTS lesznek a világbajnoki döntők történetének első félidei showjának headlinerei. A 2026-os VB, amelynek házigazdái az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, június 11-én rajtol majd Mexikóvárosban, és ott is lesz egy nyitó ünnepség, melynek fő fellépője a reggaeton sztár J Balvin lesz. Az iménti névsorból most Shakira is hallható a dalban, Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar. Ez a folytatás a Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet. Ha dugó baleset van, jöhet az info. 0620 55 55 155.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó híreim vannak a hét elején. Egyre kevesebb csapadék érkezik, közben egyre naposabb, melegebb időnk lesz majd a pünkösdi hosszú hétvégére. Azért egy-egy zápor zivatar is benne van a pakliban. A maximum ma 17 fok környékén alakul. Részletek és friss infók a hírekben. Mindjárt 8:30, a D-Light és a Groove is in the Heart már bekészítve, meg is hallgatjuk nem olyan sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Izgalmas csillagászati együttállás. Gálával ünnepelt a szolnoki Rákóczi iskola. Ittasan tarolt le egy nő autókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 18-a van, hétfő. Izgalmas csillagászati együttállást csodálhatunk meg a héten. Mától a kora esti órákban a dagadó holdcsarlót a Vénusz és a Jupiter társaságában lehet látni. Szerdán pedig este 9 után egy újabb látványosságot tartogat a nyugati égbolt, mondta rádiónknak Fotzter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy dölt elbetű alakot fog formálni az égbolton. Erről az együttállásról azt érdemes tudni, hogy nagyon szép és látványos, de csillagászati szempontból nincs olyan nagy jelentősége, mert a együttállásban szereplő objektumok között a valóságban azért hatalmas távolságok vannak. Tehát a Hold az itt van tőlünk nem messze, ez a Föld közvetlen kozmikus szomszédja, a Jupiter már több százmillió kilométerre van tőlünk, még a két csillag, azok meg már fényéves távol.
1: Kulturális gálával emlékezett meg névadója születésének 350. évfordulójáról a szolnoki II. Rákóczi Ferenc magyar-német két tanítási nyelvű általános iskola, írja a szoljon.hu. Az ünnepi rendezvényt a Szigligeti Színházban tartották, ahol a rákócis diákok léptek színpadra. A nézőtéren az intézmény vezetése, pedagógusai, az alapítvány tagjai és a szülők foglaltak helyet. Az intézmény egész évben tematikus programokkal tiszteleg névadója előtt. Ezek közül a gála volt az egyik kiemelt rendezvény. Több járműben és egy lámpaoszlopban is kárt okozott egy ittas sofőr Szolnokon, vádat emeltek ellene. A szoljon.hu megtudta, a 24 éves nő 2025 májusában jogosítvány nélkül vitte el édesapja autóját, majd a Széchenyi város részben egy parkolókocsinak ütközött. Ezután továbbhajtott, később pedig egy jelzőlámpának és egy lámpaoszlopnak is neki csapódott. A vádirat szerint a nő szándékosan is nekihajtott egy jelzőlámpaoszlopának. A balesetekben senki sem sérült meg, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A szolnoki járási ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott az ügyben. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is változékony, de alapvetően kellemes tavaszi időre készülhetünk térségünkben. A friss meteorológiai modellek alapján sok lesz a napsütés, ugyanakkor időnként erőteljesebb komoly felhőképződés is várható. A délutáni és esti órákban elszórtan kialakulhatnak futózáporok. A hajnalok továbbra is hidegek lehetnek, ezért a korán indulóknak még szükségük lehet kabátra.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék. Van egy friss közlekedési infónk. Attila küldte, hello, M0, M1 felé Halászteleknél csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó mögötte. Köszönjük szépen, ha van, jöhet a többi, 0620 55 55 155. A borús, szeles, esős, záporos, zivataros hétvége után napsütéssel indul a Dunántúlon a hét, keleten még szükség lehet az esernyőkre, ott borongósabb lesz a mai nap. 17-18 fok körül alakul a maximum, és ahogy azt már megszokhattuk, ma reggel is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Már is itt van Jerry Halliwell, a Look at Me a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után nosztalgiázhatnak majd a klubberek. És a rockerek is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Fats & Small, Tankcsapda, csak kettő a hihetetlenül gazdag playlistből az ezredforduló legjobb dalaival. Jövök hamarosan újból.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
5: de most új fejezet nyílik.
4: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér.
5: Zene, nyárillat, ízek és találkozások.
4: Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
5: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
4: És a belépés ingyenes.
6: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
4: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
5: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
4: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Orci család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orci István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orci György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Sokan félnek a tőrös tarazsaktól. Folytatódik a járdaépítési program Jászberényben. Huszár kiállítás nyílt Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 18-a van, hétfő. Sokan félnek a tőrős darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek föl.
3: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikk-cakkos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogarainknak a lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például gyökérkárosító fajorok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert hogy teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
2: Idén is támogatja az önerős járdaépítést és járdajavítást a Jászberényi Önkormányzat. Tudatta a szoljon.hu. A program célja a rossz állapotú, repedezett járdaszakaszok felújítása és a biztonságosabb közlekedés elősegítése. A város a lakossági kezdeményezésekhez földnedves kézbetont, homokos kavicsot és a bontott törmelék elszállításához szükséges konténert biztosít. A kérelmeket június 30-áig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályára postai úton, személyesen vagy elektronikusan. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a beérkezett igényeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. A Történelem viharaiban címmel Huszár kiállítás nyílt Szolnokon az Abanovák Agóra Kulturális Központban. Tudatta a szoljon.hu. A tárlaton Kertai Zalán festőművész huszárokról készült alkotásait mutatják be. A kiállítás a magyar huszárság történetét, viseletét és szellemiségét idézi meg. A megnyitón a szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, valamint a Magyar Szabja Vívó Iskola mesterei tartottak bemutatót. A programhoz könyvbemutató is kapcsolódott. Mádai Norbert és Pogrányi Szintia közös kötete a huszár ábrázolások történetét mutatja be korabeli képek és metszetek alapján. Enyhébb és egyre barátságosabb idő rajzolódik ki térségünkben. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A gomoly felhők ugyanakkor időnként megnövekedhetnek, ezért elszórtan rövid záporok továbbra is előfordulhatnak. Napközben egyre kellemesebb lesz az idő, és több helyen már a 22-24 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó kérdés, hogyha annó Will Smith igent mond Neo szerepére a Matrixban, ki lett volna Trinity? Teljesen másik párhuzamos valóságban élnénk. És akkor is, hogyha Emily Sandé odaér a felvételre, Naughty Boy La La La című dalát eredetileg ugyanis ő énekelte volna, végül Sam Smith jegyzi a vokált. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, egy friss közlekedési info az M6-osról Budapest felé. A Paks elkerülő szakaszán kialakított terelésben baleset történt. A 110-es kilométernél áll a forgalom, aki teheti a 114-es jelű Paksi lehajtón át kerülhet a 6-os főúton. Jó utat, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön Krisztina Aguilera és a Come On Over a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Az American Idol győztese volt, ma már saját talk show-ja van, viszont véget ér hamarosan egy korszak. Az idei évaddal ugyanis búcsúzik a The Kelly Clarkson Show. Az énekesnő 7 évad után a hét elején hivatalosan is bejelentett, hogy befejezi az NBC-n futó talk show-ját. A családjára szeretne koncentrálni, miközben továbbra is aktív szeretne maradni a zene világában. Na, az utolsó mondat az, amin a rajongóknak felcsillant a szeme. Addig is, amíg új Kelly Clarkson dalokat hallunk, jöjjön egy korábbi My Life Would Suck Without You a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Nagy jel, ugyanis itt a fővárosban a záporos-zivataros, hideg, szeles, borús, csapadékos hétvége után végre süt a nap, és ez a helyzet a Dunántúlon, míg az ország keleti felében még borongósabb a nap eleje, és ott további záporzivatar lehet. A maximum 17-18 fok körül alakul, de napról napra melegszik az idő. A pünkösdi hosszú hétvégére 26-27-28 fokok látszódnak körvonalazódni. Mi pedig megyünk is tovább gyorsan egy újabb kedvenccel a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Yeah, Usher-től, Lil Jon-tól és Ludacris-től.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, az M9-esen Szekszárdnál kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha dugó baleset van, a hírek alatt is várom, 0620-55-55-155. A hírek után, a délelőtt első órájában pedig jön többek között a Deep Swing. És az Iron Mafia is. Rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Nox, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Botra fel Szolnokon. Rollerest ütött el egy autó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket. Ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botra fel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A középpontban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomás méréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb első részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. Enyhébb és egyre barátságosabb idő rajzolódik kitérségünkben. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A gomoly felhők ugyanakkor időnként megnövekedhetnek, ezért elszórtan rövid záporok továbbra is előfordulhatnak. Napközben egyre kellemesebb lesz az idő, és több helyen már a 22-24 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Guns N' Roses után szabadon Guns and Guitars, ugyanis a puskák és a gitárok is jól állnak James Blunt százados kezében. A brit hadsereg korábbi tisztje és 1973 című dala indítja az órát. Hello, 5 perc elmúlt 10, Max Levente vagyok.
0: Best

világ ellen. Best FM a legjobb zenék, az a Sound Lovers Runaway című dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló legjobb dalai pedig a pünkösdi hosszú étvégén is szólnak, méghozzá Alcsú dobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Mi is ott leszünk, Majoros Rita vár mindenkit szeretettel, na és apró ajándékokkal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információ az M6-osról. Több hallgatónk is jelezte, de itt a hivatalos. M6 Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű Paks csomópontban letereli a forgalmat Pakson át a 6-os főút felé. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Percek kérdése, és ráfordulunk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan csemegékkel készültem, mint DJ Tonkától a Don't Be Afraid. Vagy egy kis álmokfutók Lotfi Begivel, Náksival és Dr. Béressel. Telefon, SMS, Viber. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Földrengés volt Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Ezt a külügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, miután a hétvégén telefonon tárgyalt ukrán kollégájával. Orbán Anita közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek először online formában egyeztetnek holnaptól. A cél, hogy ezek a beszélgetések alapot teremtsenek a kisebbségi jogok mielőbbi rendezéséhez. Ukrajna készen áll arra, hogy új lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt már az ukrán külügyminiszter mondta a kezdődő egyeztetések kapcsán. Andrej Sabiha közölte, a konzultációk célja, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Az átfogó ellenőrzés arra irányul, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó szprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt, a cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes, a városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás, legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsuszamlások akadályozták. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó hetet! Indul a délelőtt utolsó órája, május 18, Alexandra Erik napja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot kívánok! Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620 55 55 155. Már is a húrok közé csap a Limp Bizkit, Maxim Levente vagyok.
0: Best

FM a legjobb zenék. A 90-es évek elejére ugrunk vissza az időben. Jön a Heavy The End, a Boys és a Now That We Found Love, az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei pedig ma is mixben szólnak majd este 6 és 8 között a Night Shiftben. 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda, a White Boy, 7 és 8 között Lauer Christian.

0: Best FM a legjobb zenék. Tart a teljes útzár az M6-oson Budapest felé Paksnál. Az elkerülő szakaszon két baleset is történt. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. M7 Budapest felé a Veszprémi csomópont és a Lepsényi pihenőhely között egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél. Csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után is szól majd valami, konkrétan ez a címe, Something, azaz valami, a Let's Go slágerének. Majoros Rita indítja már az óra első dalát és a délutánt. Jó étvágyat kívánok, Maxim Leventa vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről kezdődnek egyeztetések. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje, földrengés követelt áldozatokat Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Erről az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányülés előtt közösségi oldalán arról írt, hogy telefonon jelezte Antonio Costának, technikai szintű tárgyalások kezdődtek a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A kormányfő kitért rá, hogy a tanács elnöke jelezte az ukrán elnöknek, minden további lépést meg kell előzzön a magyar kisebbség jogainak rendezése. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Felkészült a rohamra a NAV. Hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már több mint 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határideje május 20-a. Ma van a múzeumok nemzetközi napja, ilyenkor a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére irányítják a figyelmet. A világnapon számos hazai múzeum rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várja a látogatókat. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás. Legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsúszamlások akadályozták. Több eltüntet keresnek, egy 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétfőt, könnyű hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok, töltsék velem ezt a délutánt is, egy kicsit hangolódjunk rá a hétre, vegyük fel a munkafonalát, vagy ebédeljünk együtt, én hozom a legjobb zenéket. Mindjárt jön az Ashwood és a Shine, Berry és az Ébredj vele, most pedig Lasgo és a Something indítja az órát, én pedig önökkel a hetet. Szép napot!
0: Best FM.

West FM a legjobb zené. Hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól, és ki tudták pihenni magukat az esős, borongos időben, mondjuk sokat aludni, pihenni, kikapcsolódni, vagy akár bármilyen programot csinálni. Szóval jöhetnek akár a hétvégi beszámolók is, én pedig isteni zenéket hozok a délután folytatásában. Mondjuk Sean Paultól. Tényleg milyen volt a tegnap esti Sean Paul koncert? Budapesten koncertezett, ugye bár ha valaki ott volt, akkor jöhet egy kis beszámoló, én pedig hozom majd Blue Cantrell-el a Breed című dal, de itt lesz a Savage Garden is, jön majd Perkes Olivér is, hamarosan közlekedési információkat hozok, napkérdését, meg mindenféle jót, úgyhogy maradjanak velem. Ne is hallgassuk az Ashwood dalát, azt hiszem a hét első délutánjára ez egy tökéletes indítás. Jön a Shine a West FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Veszte fel a legjobb zenék. Önök, akik autóban ülnek, teherautóban, vagy kamionban, bringán, bármilyen közlekedési eszközön, megköszönöm, hogyha ma is gondolnak rám, és hogyha látnak valamit az utakon, elküldik a közlekedési infót, vagy felhívnak 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az infók. Legutóbb azt kaptam, és kérdésem is van ezzel kapcsolatban, az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, úgyhogy a rendőrség a 114-es jelű csomópontban korábban leterelte a forgalmat. A kérdésem pedig az, hogy ez még mindig így van-e, úgyhogy M6-os autópálya főváros felé Paks elkerülő szakasza 114-es jelű csomópont még mindig leterelik-e az autósokat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az infókat. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Volvox és a Taps így az óra végéhez közeledve. Pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább. A Follow the Flow-val itt lesz az Anyám mondta. Yeah.

0: de itt lesz majd Jennifer Lopez is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még pár napon az eszély a bevallásra, hantavírus fertőzést azonosítottak Romániában, napos változóan felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala 18-19 is, amely szerdán este 8-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Tévhit, hogy összefüggés lenne az asszály és a jégkár mérséklő rendszerek között. Az Agrárkamara emlékeztetett arra, hogy a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és ezzel együtt az okozott károkat is. Leszögezték, hogy az időjárás más tényezőit nem tudja befolyásolni a jégkár mérséklő. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a rendszert. Hantavírus fertőzést igazoltak egy romániai férfinál. 8 kontakt személy került karanténba. A férfinál pénteken mutatott pozitív eredményt a teszt. Annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, 4 perccel járunk 1 óra után, én pedig Majoros Rita vagyok. Na, hogy telik a nap, sikerült már beindítani a munkát, vagy elkapni a munkafonalát, így akár ebéd után, jöhet a délutáni kávé mellé pedig egy jó kis Michael Jackson-dal. Indítok a You Rock My World-el, előtte itt az M&S. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

Best FM a legjobb zené. Kinek mi az a tehetsége, nevezzük így, amivel igazából nem megy semmire, mondjuk így. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Én például sokáig azt gondoltam, hogy az, hogy megnézek egy filmet, vagy egy sorozatot, és vagy egy dalszöveget egyébként, vagy egy dalt meghallgatok, akkor szinte már egy meghallgatás után tudok idézni a szövegből, a kettő után pedig a legtöbbet kívülről fújom, hogy ezzel nem megyek semmire. Aztán rájöttem, hogy ez milyen jó, amikor kvízesteket tartok. Mert például én erre szoktam használni, de alapvetően nagyon-nagyon sokáig nem mentem ezzel a tehetséggel semmire. Na de kinek van még ilyen? 0-20-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Miközben Artful Dodger zenél Craig Daviddel. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez, If You Had My Love dala után a 6-os főúton tessék figyelni, mert Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt korábban, a rendőrség pedig a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Az előző órában kérdeztem a hallgatóktól, hogy ez így van-e még, és többen is írták, hogy bizony igen, úgyhogy tessék arra felé vigyázni. A 2-es főúton pedig Rétság térségében két autó ütközött az 54-es kilométernél, a Szendehely felé vezető oldalon csak a belső sáv autózható. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk. Ha bárki lát valamit, köszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek, pár perc múlva délután 2 órához érkezünk, már jönnek a legfrissebb hírek, aztán Subbase Monster. És jön Diana King is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erős honvédelmi törvényt ígért az új miniszter. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Sztrájkolnak az olaszok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős honvédelmi törvénnyel kell védeni a magyar katonákat. Erről a honvédelmi miniszter beszélt közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus emellett a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozását is célként fogalmazta meg, hogy ne lehessen indoklás nélkül elbocsátani a katonákat. A változásokat már jövő év elejétől bevezetnék. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Pénteken teszt mutatta ki a pozitív eredményt, most pedig laboratóriumi vizsgálat igazolta annak a vírustörzsnek a jelenlétét, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil, 8 kontakt személyt helyeztek karanténba. A román egészségügyi minisztérium közölte, a fertőzésnek nincs köze a luxus óceánjáron észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telepelt tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után 4 perccel is kitartás mindenkinek a munkában. Én Majoros Rita vagyok, főként Pistinek, mert tőle kaptam egy SMS-t, hogy egy pékségben dolgozik, még 4-ig nyitva vannak. Még 2 óra, de ő egyszerűen mindjárt elalszik, úgyhogy ivott gyorsan egy fekete kávét, és most várja még a vevőket. Na, neked is küldök egy jó kis muli dalt, jön a Dáb, és persze kitartás mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén ugyebár pünkösdi hosszú hétvége lesz, illetve a Válvölgyi Fesztivál is újra megrendezésre kerül, ami idén már 10 éves. Mi pedig ott leszünk, és onnan szól majd a Best FM leges legjobb zenei kavalkádja 90-es, 2000-es évek a Válvölgyi Fesztiválról, úgyhogy szombaton és vasárnap délután találkozzunk ott, és olyan nagyszerű sztárokat hallgassunk élőben, mint mondjuk Horváth Tamás, de addig hangolódunk rá, mondjuk a Fehér Hollóval, úgyhogy pár perc múlva ezt a dalt is hozom. De itt lesz ma még a folytatásban a Bermuda is, és a Monte Carlo, most pedig Segi és a Hey Sexy Lady.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Júci írt a Terész körútról, hogy az Oktogonnál baleset történt, úgyhogy Budapesten itt kell fennakadásra számítani. Az egyes főúton pedig Biatorbágy térségében arra kell számítani, hogy az M1-es és az M0-ás találkozásának közelében egy kamion rakománya borult a burkolatra, úgyhogy a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárás van és torlódás. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-ás autóútra is, itt is a külső sávon arra szólnak az autók. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, továbbra is várom az útinfókat. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Botra fel Szolnokon. Rollerest ütött el egy autó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 18-a van, hétfő. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket. Ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
3: A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botra fel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A középpontban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomás méréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb belső részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit szabálysértési eljárásban vizsgálja a szolnoki rendőrkapitányság. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
5: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
3: Zajlik a fizető parkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
6: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézz át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
3: A Jendrasik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a kézi kovácsolással készült, csavarok nélkül összeállított szerkezetet a toronyból elemenként bontották ki, mert daruval nem lehetett megközelíteni. A restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Bezárt a szolnoki Véső úti strandfürdő, mert megkezdődött az átállás a téli üzemről a nyári működésre. Az üzemeltető a Szolnoki Sportcentrum közölte a szoljon.hu-val, hogy az 50 méteres medencéről leszerelik a fedett sátrat, emellett helyreállítási és felújítási munkákat is végeznek a létesítményben. A strand május 18-án hétfőn nyit újra. Az 5 medence közül elsőként 2-t, az úszó és a termál medencét lehet majd használni. Kulturális gálával emlékezett meg névadója születésének 350. évfordulójáról a szolnoki II. Rákóczi Ferenc magyar-német képtanítási nyelvű általános iskola, írja a szoljon.hu. Az ünnepi rendezvényt a Szigligeti Színházban tartották, ahol a rákócis diákok léptek színpadra. A nézőtéren az intézmény vezetése, pedagógusai, az alapítvány tagjai és a szülők foglaltak helyet. Az intézmény egész évben tematikus programokkal tiszteleg névadója előtt. Ezek közül a gála volt az egyik kiemelt rendezvény. Több járműben és egy lámpaoszlopban is kárt okozott egy ittas sofőr Szolnokon, vádat emeltek ellene. A szoljon.hu megtudta, a 24 éves nő 2025 májusában jogosítvány nélkül vitte el édesapja autóját, majd a Széchenyi városrészben egy parkolókocsinak ütközött. Ezután továbbhajtott, később pedig egy jelzőlámpának és egy lámpaoszlopnak is neki csapódott. A vádirat szerint a nő szándékosan is nekihajtott egy jelzőlámpa oszlopának. A balesetekben senki sem sérült meg, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A szolnoki járási ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott az ügyben. Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információi szerint a jelentkezés már elindult, május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Enyhébb és egyre barátságosabb idő rajzolódik ki térségünkben. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A gomoly felhők ugyanakkor időnként megnövekedhetnek, ezért elszórtan rövid záporok továbbra is előfordulhatnak. Napközben egyre kellemesebb lesz az idő, és több helyen már a 22-24 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Üdvözlet a stúdióban már Fodor Attila. Nekivágunk egy szuper hétnek, amikor is egyre jobb idő vár ránk, és egy szuper hatós is, már is, Pápai Jocival, Tom Novival, Dessel, Temi Vinettel és a KLF-fel, a Bombonnal, és mindjárt Sikénnel és Brian Adams közösével. Don't give up!
0: 102.4 West

Már 30 fok is lehet a térségben, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap viszont még gomoly felhős időre lehet számítani, csapadék viszont csak délnyugaton fordulhat elő. A reggeli időszakban köd és pára is lehet a térségben. Helyenként élénk lesz majd a szél, a hőmérséklet reggel 8, napközben pedig 20 fok körül alakul majd. Szerdán sok napsütés várható, csak kevés felhő lehet majd felettünk. Helyenként alakulhat ki majd egy-egy nagyon rövid zápor. Megélénkülhet az északi-északnyugati szél, de a hőmérséklet már 24 fok körül alakul. Csütörtökön helyenként még kialakulhat kisebb zápor, de alapvetően napos időben lesz részünk. A szél viszont még élénk marad, 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet, és napos idő várható majd a hét második felében is, pünkösd vasárnap pedig már 28-30 fok között lehetnek a maximumok Szolnok környékén is. Mi Dimples D-vel és a Sucker DJ-vel folytatjuk ezt a hétfő délután itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban, csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertjét Martfűn a Városi Művelődési Házban lehet megtekinteni pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn ezen a héten pénteken, amikor is fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál pénteken és szombaton Túr Kevin a Petőfi téren és a Ligetben. Pénteken fellép majd a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig többek között a Carson Koma. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban, bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza-tavi települések bemutatóival ezen a héten szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmar, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. A Nagyvizen túlról, vagyis az Egyesült Államokból következik most az MD-n és a Beautiful Things.

0: 2-4 Best FM a legjobb zenék. Közműépítési munkálatra kell számítani Püspökladánynál a 4-es úton a 181-es kilométernél. Útépítést végeznek a 223-as kilométernél, ugyancsak a 4-es úton Debrecennél. Arra felé a 33-as, 106-os kilométerénél is útépítése kell számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Abony és Törtel között pedig még zajlanak a munkálatok, csak a célforgalom engedélyezett. Albert Irsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 3216-oson Tiszafüred belterületén útépítésre kell számítani a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűklet a 3122-esen. Körösladány előtt a 4205-ösön útépítés miatt van félpályás lezárás. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szent Miklós összekötő úton is útépítés miatt kell számítani korlátozásokra. Csemőn a Ceglédi úton kell korlátozás mellett autózni, Hajdúszoboszlón pedig a Szováti úton gázvezeték építése miatt kell jobban figyelni. Püspökladányban a Calvin térnél dolgoznak. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkület van, Tiszakult belterületén útépítést végeznek, ott félpályás lezárás van. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell, ahogy Nagykörösön a Szolnoki úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell figyelmesebben haladni, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Amíg együtt voltak, több Grammy-díjat is összeénekeltek, sőt többször listavezetők is voltak az Egyesült Államokban. A TLC folytatja, és a No Scrubs tőlük most a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Botra fel Szolnokon. Rollerest ütött el egy autó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 18-a van, hétfő. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket. Ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezerszámra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botra fel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A középpontban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomás méréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb belső részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit szabálysértési eljárásban vizsgálja a szolnoki rendőrkapitányság. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eichmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Zajlik a fizetőparkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézz át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: A Jendrasik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a kézi kovácsolással készült, csavarok nélkül összeállított szerkezetet a toronyból elemenként bontották ki, mert daruval nem lehetett megközelíteni. A restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Bezárt a szolnoki Véső úti strandfürdő, mert megkezdődött az átállás a téli üzemről a nyári működésre. Az üzemeltető a Szolnoki Sportcentrum közölte a szoljon.hu-val, hogy az 50 méteres medencéről leszerelik a fedett sátrat, emellett helyreállítási és felújítási munkákat is végeznek a létesítményben. A strand május 18-án hétfőn nyit újra. Az 5 medence közül elsőként 2-t, az úszó és a termál medencét lehet majd használni. Kulturális gálával emlékezett meg névadója születésének 350. évfordulójáról a szolnoki II. Rákóczi Ferenc magyar-német kéttanítási nyelvű általános iskola, írja a szoljon.hu. Az ünnepi rendezvényt a Szigligeti Színházban tartották, ahol a rákócis diákok léptek színpadra. A nézőtéren az intézmény vezetése, pedagógusai, az alapítvány tagjai és a szülők foglaltak helyet. Az intézmény egész évben tematikus programokkal tiszteleg névadója előtt. Ezek közül a gála volt az egyik kiemelt rendezvény. Több járműben és egy lámpaoszlopban is kárt okozott egy ittas sofőr Szolnokon, vádat emeltek ellene. A szoljon.hu megtudta, a 24 éves nő 2025 májusában jogosítvány nélkül vitte el édesapja autóját, majd a Széchenyi városrészben egy parkolókocsinak ütközött. Ezután továbbhajtott, később pedig egy jelzőlámpának és egy lámpaoszlopnak is neki csapódott. A vádirat szerint a nő szándékosan is nekihajtott egy jelzőlámpa oszlopának. A balesetekben senki sem sérült meg, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A szolnoki járási ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott az ügyben. Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információi szerint a jelentkezés már elindult, május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Enyhébb és egyre barátságosabb idő rajzolódik ki térségünkben. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A gomoly felhők ugyanakkor időnként megnövekedhetnek, ezért elszórtan rövid záporok továbbra is előfordulhatnak. Napközben egyre kellemesebb lesz az idő, és több helyen már a 22-24 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a stúdióban továbbra is Fodor Attila. A halott pénz is itt lesz a Super 6-osban, amiben a Black Eyed Peas, a Hooligans és Rosalía is hallható majd a 90-es évekből. Gyöni Csák Veca pedig mindjárt énekel nekünk, de előtte az az Anasztés, akinek az első dala még a 90-es években volt number one. Most a One Day in Your Life jön.
0: 102.4 West FM.

Pünköst hétvégén akár már 30 fok is lehet a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap viszont még gomoly felhős időre lehet számítani, csapadék viszont csak délnyugaton fordulhat elő. A reggeli időszakban köd és pára is lehet a térségben. Helyenként élénk lesz majd a szél, a hőmérséklet reggel 8, napközben pedig 20 fok körül alakul majd. Szerdán sok napsütés várható, csak kevés felhő lehet majd felettünk. Helyenként alakulhat ki majd egy-egy nagyon rövid zápor. Megélénkülhet az északi-északnyugati szél, de a hőmérséklet már 24 fok körül alakul. Csütörtökön helyenként még kialakulhat kisebb zápor, de alapvetően napos időben lesz részünk. A szél viszont még élénk marad, 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet, és napos idő várható majd a hét második felében is. Pünkösd vasárnap pedig már 28-30 fok között lehetnek a maximumok Szolnok környékén is. Még éppen csak elkezdődött a hét, de már a szombat estékre összpontosítunk zenében. Wakefield, Saturday Night most a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban, csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertjét Martfűn a Városi Művelődési Házban lehet megtekinteni pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Török Szent Miklóson a Városi Strandfürdőn ezen a héten pénteken, amikor is fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál pénteken és szombaton Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben. Pénteken fellép majd a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig többek között a Carson Koma. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban, bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza tavi települések bemutatóival ezen a héten szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmar, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton, a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Jó zenéért nem kell túl messzire menni, mert hogy a hazai vizekről Heinz Gábor Biga jön és a zene te vagy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás Király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Közműépítési munkálatra kell számítani Püspök Ladánynál a 4-es úton a 181-es kilométernél. Útépítést végeznek a 223-as kilométernél, ugyancsak a 4-es úton Debrecennél. Arra felé a 33-as 106-os kilométerénél is útépítésre kell számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Abony és Törtel között pedig még zajlanak a munkálatok, csak a célforgalom engedélyezett. Albert Irsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítésre kell számítani a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület a 31-22-esen. Körösladány előtt a 42-05-ösön útépítés miatt van félpályás lezárás. Cegléden a Budai úton van útszűkület, Tiszatenyőnél a Martfű-Török-Szent Miklós összekötő úton is útépítés miatt kell számítani korlátozásokra. Csemőn a Ceglédi úton kell korlátozás mellett autózni, Hajdúszoboszlón pedig a Szováti úton gázvezeték építése miatt kell jobban figyelni. Püspökladányban a Calvin térnél dolgoznak. Tápió Szecsőn a 31-esen útszűkület van, Tiszakult belterületén útépítést végeznek, ott félpályás lezárás van. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell, ahogy Nagykörösön a Szolnoki úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell figyelmesebben haladni, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Újra egy kis R&B a 2000-es években.

0: legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. Botra fel Szolnokon. Rollerest ütött el egy autó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 18-a van, hétfő. Mi is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket. Ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: A rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a Botra fel kampány, amelyhez Szolnok is csatlakozik. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége 8. alkalommal indítja el a programot, amely országszerte 26 helyszínen várja az érdeklődőket. A kezdeményezéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a cukorbetegségre, az elhízásra és a magas vérnyomásra, valamint ezek megelőzésére. A középpontban idén is a Nordic Walking áll. A résztvevőket egészségügyi szűrések is várják, többek között vércukor és vérnyomás méréssel. Szolnokon május 24-én vasárnap rendezik meg a programot a Voke Művelődési Központban. Elektromos rollerrel közlekedő férfit ütött el egy autó Szolnokon a Kassai úti iskola közelében. A rendőrség a szoljon.hu-val közölte, az autós a külső sávban megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy átengedje az elektromos rollerrel közlekedő 59 éves férfit. A belső sávban érkező 21 éves sofőr ezt későn vette észre, és hiába fékezett, autójával nekiütközött a roller jobb belső részének. A rolleres elesett, a mentők fejsérülésekkel szállították kórházba. Az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit szabálysértési eljárásban vizsgálja a szolnoki rendőrkapitányság. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Zajlik a fizető parkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására. Május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést. Mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézz át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: A Jendrassik György gépipari technikum új szárnyába került a szolnoki belvárosi templom több mint 170 éves toronyóra szerkezete. A Szolnoki Szakképzési Centrum tudatta a szoljon.hu-val, hogy a kézi kovácsolással készült, csavarok nélkül összeállított szerkezetet a toronyból elemenként bontották ki, mert darúval nem lehetett megközelíteni. A restaurálás során az eredeti állapot megőrzése volt a cél, ezért az órát nem tették újra működőképessé. Az ipartörténeti emléket az új tanműhely első emeletén állították ki, ahol külső látogatók is megtekinthetik. Bezárt a szolnoki Véső úti strandfürdő, mert megkezdődött az átállás a téli üzemről a nyári működésre. Az üzemeltető a Szolnoki Sportcentrum közölte a szoljon.hu-val, hogy az 50 méteres medencéről leszerelik a fedett sátrat, emellett helyreállítási és felújítási munkákat is végeznek a létesítményben. A strand május 18-án hétfőn nyit újra. Az 5 medence közül elsőként 2-t, az úszó és a termál medencét lehet majd használni. Kulturális gálával emlékezett meg névadója születésének 350. évfordulójáról a szolnoki II. Rákóczi Ferenc magyar-német két tanítási nyelvű általános iskola, írja a szoljon.hu. Az ünnepi rendezvényt a Szigligeti Színházban tartották, ahol a rákócis diákok léptek színpadra. A nézőtéren az intézmény vezetése, pedagógusai, az alapítvány tagjai és a szülők foglaltak helyet. Az intézmény egész évben tematikus programokkal tiszteleg névadója előtt. Ezek közül a gála volt az egyik kiemelt rendezvény. Több járműben és egy lámpaoszlopban is kárt okozott egy ittas sofőr Szolnokon, vádat emeltek ellene. A szoljon.hu megtudta, a 24 éves nő 2025 májusában jogosítvány nélkül vitte el édesapja autóját, majd a Széchenyi városrészben egy parkolókocsinak ütközött. Ezután továbbhajtott, később pedig egy jelzőlámpának és egy lámpaoszlopnak is neki csapódott. A vádirat szerint a nő szándékosan is nekihajtott egy jelzőlámpa oszlopának. A balesetekben senki sem sérült meg, azonban jelentős anyagi kár keletkezett. A szolnoki járási ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott az ügyben. Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információi szerint a jelentkezés már elindult, május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Enyhébb és egyre barátságosabb idő rajzolódik kitérségünkben. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A gomoly felhők ugyanakkor időnként megnövekedhetnek, ezért elszórtan rövid záporok továbbra is előfordulhatnak. Napközben egyre kellemesebb lesz az idő, és több helyen már a 22-24 fokot is megközelítheti a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És addig a stúdióban Fodor Attila, hogy aztán átadja majd a terepet a Night Shift csapatának. De addig például itt van egy szuper hatos is, a Hősökkel, Kylie Minoggal, a Kelemen kabátban dalával, a svéd Ace of Base mellett itt lesz a Well Hello, de most indítsunk a szeptember dalával, a Cry For You-val.
0: 102.4 Best FM.

pünköst hétvégén akár már 30 fok is lehet a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap viszont még gomoly felhős időre lehet számítani, csapadék viszont csak délnyugaton fordulhat elő. A reggeli időszakban köd és pára is lehet a térségben. Helyenként élénk lesz majd a szél, a hőmérséklet reggel 8, napközben pedig 20 fok körül alakul majd. Szerdán sok napsütés várható, csak kevés felhő lehet majd felettünk. Helyenként alakulhat ki majd egy-egy nagyon rövid zápor. Megélénkülhet az északi-északnyugati szél, de a hőmérséklet már 24 fok körül alakul. Csütörtökön helyenként még kialakulhat kisebb zápor, de alapvetően napos időben lesz részünk. A szél viszont még élénk marad, 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet, és napos idő várható majd a hét második felében is, pünkösd vasárnap pedig már 28-30 fok között lehetnek a maximumok Szolnok környékén is. Megint csak a 90-es évekhez érkezünk, és ezúttal a Faith No More sikeréhez, ez egy feldolgozás, szól az Easy a legjobb zenék között.

0: drépbe ég.
1: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban, csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertjét Martfűn a Városi Művelődési Házban lehet megtekinteni pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Török Szent Miklóson a Városi Strandfürdőn ezen a héten pénteken, amikor is fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevin Juhász Fesztivál pénteken és szombaton Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben. Pénteken fellép majd a Bagosi Brothers Company, szombaton pedig többek között a Carson Kóma. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban, bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza tavi települések bemutatóival ezen a héten szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmar, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Mi játszunk a legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM, és Vastag Tamás is itt van most velünk.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Közműépítési munkálatra kell számítani Püspökladánynál a 4-es úton a 181-es kilométernél. Útépítést végeznek a 223-as kilométernél, ugyancsak a 4-es úton Debrecennél. Arra felé a 33-as 106-os kilométerénél is útépítésre kell számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Abony és Törtel között pedig még zajlanak a munkálatok, csak a célforgalom engedélyezett. Albert Irsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítésre kell számítani a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület a 31-22-esen. Körösladány előtt a 42-05-ösön útépítés miatt van félpályás lezárás. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is útépítés miatt kell számítani korlátozásokra. Csemőn a Ceglédi úton kell korlátozás mellett autózni, Hajdúszoboszlón pedig a Szováti úton gázvezeték építése miatt kell jobban figyelni. Püspökladányban a Calvin térnél dolgoznak. Tápió Szecsőn a 31-esen útszűkület van. Tiszakult belterületén útépítést végeznek, ott félpályás lezárás van. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell, ahogy Nagykörösön a Szolnoki úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell figyelmesebben haladni, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is. Két Best FM legenda zárja a mai műszakomat, Whitney Houston és George Michael, If I Told You That, meg 6-tól Night Shift. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es hétfőt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Nox, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosságra hozzák a bicskei kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A nap felkészült a rohamra, északkeleten lehet még eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2 millió 200 ezer eszia bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határidő május 20-a. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hívül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedés biztonsági kihívást jelentenek. Változékony időnk lesz, az összefüggő felhőzet lassan szakadozik, de keleten és északkeleten estig maradhatnak még felhők, néhol kisebb eső zápor is előfordulhat, főként északkeleten. Többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakul, de a tartósabban felhős tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap főként délnyugaton és északkeleten lehet zápor, elvétve zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül. Mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655551155 a telefonszámunk, ahol a Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra.

0: Szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelt prioritás az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Itthon nincs járványveszély a hantavírus miatt, főleg északkeleten lehet eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt. Erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye. Ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. A szakemberek elsősorban a rágcsálók elleni védekezésre hívják fel a figyelmet, mivel a vírus terjedésében ezek az állatok játszhatnak szerepet. Drámai emelkedést jelzett a halálbüntetések számában a világ egyik vezető jogvédő szervezete. Tavaly legalább 2707 kivégzést hajtottak végre világszerte, ami több mint 4 évtizedes rekord. A legtöbb eset néhány országra koncentrálódott, különösen Iránban és Szaúd-Arábiában nőtt meg jelentősen a számuk. A jelentés szerint a kivégzések csaknem fele kábítószerrel kapcsolatos ügyekhez kötődött. Bár a számok meredeken emelkedtek, a halálbüntetést ténylegesen alkalmazott az államok továbbra is viszonylag szűk körben maradtak, miközben Európában és Közép-Ázsiában továbbra sem jegyeztek fel ilyen eseteket. Ma van a múzeumok napja, a nemzetközi kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kulturális kincsekre, történelmi emlékekre és szellemi értékekre, amelyeket a közgyűjtemények őriznek. Magyarországon is számos intézmény csatlakozott a programsorozathoz. Az összefüggő felhőzet lassan zsugorodik, néhol kisebb eső, záporeső az északkeleti tájakon előfordulhat. A maximum hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között várható, de néhol 1-2 fokkal magasabb, a tartósabban borult keleti északkeleti tájakon pedig pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső, illetve zivatar is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Átfogó állami átvilágítás következik, fellélegezhetnek az allergiások egy picit. Az aranylabdás megsérült, lehet, hogy nem játszik Budapesten a BL döntőn. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Átfogó állami átvilágítást jelentett be a kormány a kabinetülés után. Felülvizsgálják a Paks 1 üzemidő hosszabbítását és a Paks 2 beruházást. Teljes ellenőrzés jön a közmédiánál, valamint áttekintik az állami ingatlanok helyzetét is. A kabinet visszakérni a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványának kifizetett 20 milliárdos előleget, újra szabályozná a végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszert, miközben a vendégmunkások helyzetéről is új döntések készülnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a Bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Szabolcs-Szatmár-Berekben. A héten a holtágaknál, tabaknál és nádasoknál borított vízparti területeken zajlanak biológiai kezelések. A szakemberek olyan természetes baktérium által előállított készítményt használnak, amely kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja. Más élőlényeket nem veszélyeztet. Az esők után újabb felmérések jönnek, ezért május végén még nagyobb területeken indulhatnak beavatkozások. A katasztrófa védelem arra is figyelmeztet, hogy a ház körüli pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyoginvázió ellen. Egy kicsit fellélegezhetnek az allergiások. A lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Lehet, hogy nem játszhat Osman Dembélé Budapesten. A Paris Saint-Germain támadója a hétvégén sérült meg. Egyelőre így kérdéses, hogy a tavalyi aranylabdás játszhat-e a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal ellen. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szélcsendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2012-ben ezen a napon mutatták be a Csatahajó című skifit, amelyben először próbálta ki magát színésznőként Rihanna. Hogy is szokták mondani, hogy legalább megpróbálta. Sokkal jobban járt mindenki azzal, hogy továbbra is inkább az éneklésre koncentrált. Az SOS érkezik hamarosan itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best

Best of a legjobb zenék, 2014-es Balaton Soundos fellépések után 11 évet kellett várni ismét a Deep Dish-re, de szerencsére jöttek, és itt voltak tavaly májusban, és most már nem kell rájuk megint 11 évet várni, mert hogy idén júniusban ismét jönnek Budapestre, állításuk szerint egy klasszik szettel, szóval valószínűleg Ali és Saram ezt is pörgetni fogják majd. Jön a Deep Dish és a Flashdance.

Best FM a legjobb zenék. Volt ő már a zsűriasztal mindkét oldalán. Sőt, közben még műsorvezetője is volt annak a tehetségkutatónak, ahol a 6. évadban második helyezést ért el. És nem mellesleg 4 napja ünnepelte 42. születésnapját a most érkező Olly Murs, akinek, hogyha hát 2008-ban nincs az a csúnya futballsérülése, akkor lehet, hogy most egy nagyon tehetséges futballistáról és nem egy nagyon tehetséges énekesről beszélnénk. Jön a Dance With Me Tonight itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, az 1999-es megjelenése óta ezt a dalát Sting kivétel nélkül minden eddigi magyarországi koncertjén játszotta. Mindegy, hogy az a Hősök terén volt Shaggyvel, vagy egyedül valamelyik arénában, a Desert Rose általában mindig a koncert vége felé felcsendült a setlistben. Úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy ez idén nyáron is majd pontosan ugyanígy fog történni. Jön Shep Mamival és a Desert Rose-ra Sting. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kormány felgyorsítaná az uniós pénzek hazahozatalát. Egyre több az elektromos roller baleset. Főleg északkeleten számíthatunk esőre. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a Bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
1: Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hírül az egyik biztos közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. A gomoly felhők nagy része késő este feloszlik, nagy területen derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég. Északkeleten, illetve kisebb körzetekben délnyugaton felhős, borongós lehet az idő, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, a borult északkeleti részeken lesz enyhébb a hajnal. A derült, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Zongora, trombita és egy lemezjátszó. Ezek a hangszerek lesznek nagyon hangsúlyosak egy-egy dalban a következő órában itt a Besten. A Bonfunk MC's freestylerjében fognak majd scratchelni, mint az állat. A trombita az Asfrik kantalupjában lesz nagyon-nagyon hangsúlyos. A zongora, vagyis a piano pedig az óra első dalában érkezik Erik Prisztől.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Let's go get 'em.

Beztefem a legjobb zenéket, hogyha túléltük ezt a hétvégét, akkor ez az egy-két nap még ilyen esősebb hangulatban meg sem fog kocsanni, ráadásul most már a nappali maximum is 18 fok.

Best FM a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

ha úgy veszünk, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez az a nektek rossz hír, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a Stupid Girl!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs közvetlen járványveszély a hantavírus miatt. Kiemelt fontosságú az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Hajnalban párára ködre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt, erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, sokan érdeklődtek a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett.
1: Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szélcsendes hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Egy igazi filmzene és egy filmzene átirat érkezik a következő órában itt a Besten. Az úgymond igazi filmzene az a Wild Wild West lesz. Mi meglepő a Wild Wild West című filmből. Köszönhetően Will Smithnek. Az a bizonyos átirat pedig az amerikai szépség fő dallamára épülő American Dream, jön már is Jakarta.
3: Ez a Night Shift a Best

Bestefem, a legjobb zenék az ugye megvan, hogy a Csaj nem jár egyedül című filmben, amikor a szalagavatón az osztálya Rockefeller Skankre nyomja, akkor Asher a DJ a lemezjátszók mögött. Most meg ő jön, és egy DJ-ről énekel. DJ Gallas Falling in Love, itt a Bestefem.

Best of a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag szeptember.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Továbbra is tartom azt az elméletemet, hogyha a hétfőn túl vagyunk, akkor a nehezén túl vagyunk. Úgyhogy kitartás, még egy óra, és mindenki túl lesz a nehezén. Ebben az utolsó mai 60 percben pedig érkezik majd Junior Jacktől a Stupid Disco, Árástól a Boroboro, George Michaeltől a Too Funky, a sor legelején pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come. Itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: és kegyetlen, mint halottját az
1: igaz. Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki biztosra akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance slágert, hát akkor a Pointer Sisters Dermi című dalához jöjjön vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval se lassan megint aktuális lenne egy így 26-ban. Jön a Stupid Disco, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék

Best of a legjobb zenék az 1990-es Freedom című George Michael dal videoklipjénél volt először az a koncepció, hogy az énekes maga ne is jelenjen meg a videoklipben, szerepeljenek helyette szupermodellek. És aztán ugyanezt vitték tovább a most érkező dal videoklipjével, és hát nyilván, hát hogyha az ember forgathat kétszer szupermodellekkel, akkor miért ne tenné meg, ugye? Jön George Michael és a Too Funky!

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Pause to change.

Best FM, a legjobb zenék New Millennium után és All Summer Long előtt mit is mondhatnék? Hát, hogy szerencsére a nyári idő erre csak kevesebbet kell várni, mint egy új ezredfordulóra. Viszont a Night Shift-re még annyit se kell várni, mert az már holnap itt lesz. A mainak meg ezzel vége van. Holnap, mivel kedd lesz, hangyával fogunk majd funkit pörgetni 6 és 8 óra között a Night Shift legelején. All Summer Long, Kid Rock érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talál.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen